Dönt!

0: játszunk!
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. Nekem

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát nem. Ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és tovább állok, hogy megoldom azt a helyzetet vagy szituációt.
3: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, egy pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, mert hadd engedte meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabb.

0: vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem?
0: Hát, vagy lázadunk,
1: de... Lehet, hogy lázad.
0: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én galuskát...
1: Vagy lázadunk, nem?
0: Hát, vagy lázadunk, de...
1: Lehet, hogy lázad.
0: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a

0: hónapokig van. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára. Vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, az azt mutasd meg most itt valahogy.
0: Nem, hát nincs vért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
1: Az biztos valamiféle ilyen asztakutya fáját szerű.
0: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben ez egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába, és leverte, és na hát akkor aztán új, jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és nem tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy ez egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom, és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Tehát simán lehet, most hogy a véletlenek összjátéka is áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott, így szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez benne igen. Az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa. Egy nagy gondolkodó, napjaink nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolod, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a jó Istennek egy nagyon rafinált megoldás arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy barát, egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van. És azokból a helyzetekből nem tett a sors úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
0: Öt!
2: Mírai Kata, színésznő, coach.
3: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: Teázni.
3: Igen, Freudról beszélgett. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és... Túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart nem. Felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
3: igen,
1: nem?
3: Igen, ez a...
1: Hadd higgye, amit
3: de
1: hisz.
3: Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
3: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette.
1: Hát
3: tehát, hogy a mogorvasága mögött én láttam az ő csupa szív. Biztos. Jóságát, tehát, igen, hogy ő egy végtelenül, tehát igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
2: Csanna Mari, énekes, színész.
4: De visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kihoztam. És akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is, mert igen, székely vagyok.
1: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
4: Volt ilyen is az életemben. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kemített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most ki ne válhatsz valakit. Egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet.
4: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
4: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit. Van mit.
1: Dancs Anna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük.

0: adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
2: Mérai Kata.

0: portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Oh!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

magyar. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Ezer milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalommegosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a fővárosi állat és növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wurstli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A fővárosi állat és növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Ezer milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a fővárosi állat és növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wurstli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A fővárosi állat és növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ladies and gentlemen, this is Roman Streamuzin.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti. Bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása. A magyarországi használt autópiacon kínált személygépkocsik 87,1%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az egyik hazai gépjárműportál júliusi közös statisztikájából. Júliusban a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6% pontos csökkentés. Jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 29%-át tette ki, míg az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23%-ra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13%-on stagnált. Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emelte ki. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószer gyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószer gyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfival szemben kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, írja a 24.hu. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Ladies and gentlemen,

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.

0: Reklám következik.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
3: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. A rendőrök több mint 11 000 embert igazoltattak az átfogó fellépés első hónapjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatások az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megbújó szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 000 embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a készenléti rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A fel a napom szomorúság, aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérgezési adatai. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérgezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését.
0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérgezési adatai. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérgezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti, bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségébe sorolása. A magyarországi használt autópiacon kínált személygépkocsik 87,1%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az egyik hazai gépjárműportál júliusi közös statisztikájából. Júliusban a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6% pontos csökkenés. Jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 29%-át tette ki, még az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23%-ra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13%-on stagnált. Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emelte ki. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószergyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószergyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfivel szemben kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, írja a 24.hu. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható doménszolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
8: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofonok mögött Madarasi Mónika, Lakó Sándor és Holló Róbert.
9: Egy igazán klassz nap a mai. Egy igazán klassz nap, azért mert nekem küldtek néhány nagyon kis, jó kis viccet. Olyan viccet, amilyeneket én szeretek. Itt azért mondtam bocsánat, hogy én annyira hangsúlyozottan, mert némelyek szerint én az angol vicceket szeretem, csak a rádióhallgató kedvéért mondom, hogy a Robi mindenféle fancsali képet vág itt mellettem. Robi, nem tetszenek a vicceim? Mondd meg nyugodtan.
10: Köszönöm a hallgatókat én is. Nem az, hogy nem tetszenek, te, hogy nem. Csak én nekem egyből eszembe jutott, azt mondtad, hogy az angol jellegű vicceket szereted, azt mondják, hát akkor a Csengetett Milord az a te filmed.
9: Igen, abszolút, tényleg nagyon szeretem. Eredeti angolba szoktam általában nézni, és jó poénok vannak benne.
10: Én egészen nem más. Értek, hogy a magyar verzióban miért kell a közönségnek akkor is nevetni, amikor nincs vicc?
9: Azért, mert az angolban ott van a vicc. Tehát ez a gond. Tehát, hogy egészen más a szinkronizált
10: verzió. Értem, de miért nem tudják akkor úgy megcsinálni, hogy ott legyen?
9: Igen, teljesen igazad van. Tehát az angol humornak egy része az szójátékokon alapszik. Mondok egy példát. Miért megy be az angol úriember a nappaliba? Hogy éljen. Ugye? Ez nagy marhaságnak tűnik.
11: De azért, mert living room.
9: Pontosan. Ugye? Na, itt van az észlény. Igen, mert living room, Isten. Ugye az a nappali, és akkor ugye az élni, az a leave.
11: Ezeket én is köszöntök mindenkit. Sziasztok.
9: Oké, ez egyébként ez a nagy okos Tóni, aki rájött erre a viccre, ez a lakósanyi volt. Ez csak azért mondom, hogy tudjátok beazonosítani ezt az IQ bajnokot.
10: Okos Tóni.
9: Oké. Na, szia, akkor Tóni, mondhatom a vicceimet. Ki az abszolút optimista? Az, aki az utolsó pénzért pénztárcát vásárol.
10: Jaj, igen.
9: Valami nevetésre vártam volna, hölgyeim és uraim, nem pedig nem erre a verzióra.
10: Én mosolyogtam.
9: Igen. Csak nem volt hangos a mosoly. Két barátnő találkozik, és beülnek egy presszóba beszélgetni. Mondd, drágám, igaz, hogy férjhez mentél? Igaz, férjhez mentem. És milyen a férjecské? Mint az ördög, feleli a másik. És ördög? És szarva is van már? Még nincs, de ha így folytatja, biztos vagyok benne, hogy lesz. Na, ezt akkor most magyarázzátok meg nekem.
10: Ez jó.
9: Igen, értettétek, biztos?
10: Persze. Jól néznénk, nem?
11: Köszönöm. Vigyázz, angol humor.
9: Igen, hát ezek ilyen angol humorok. És van benne egy kicsit hát durvább is, de nem tudom, mit szóltok hozzá.
10: Mondja.
9: Mérlegelés. A vörös keresztes orvos méri az etióp gyerekeket, és az eredményeket diktálja az asszisztens nőjének. 45 kg, írja fel, kérem. Felírtam, doktor úr. Igen, 45 kg. Ez szép. Kérem a következő 10-es csoportot.
10: Ja.
9: Hát ez durva volt. De tény és való, hogy a világnak különböző részein, különböző módon van megadva az, hogy az emberek mit tartanak akár túlsúlynak, mit tartanak elfogadott súlynak, és még Magyarországon azt mondják, hogy az embereknek 60-65%-a túlsúlyos, addig más területeken az emberek hát örülnének némi túlsúlynak. Isten csodálatos kegyelme az, ami a magyar embereket jólétben tartja, és most ne kapjál, kedves rádióhallgató, a fejedhez, hogy hogy mondhatsz ilyet, én alig tudok kijönni a rokkantsági járulékomból, vagy bármilyen egyéb más fizetési járulékomból. Higgyétek el, hogyha összehasonlítjuk a magyar életszínvonalat és a magyar átlagembernek a vagyoni helyzetét, és ezt nem én találtam ki, higgyétek el, hanem nemzetközi szervezetek, nos, az emberiség 90%-ánál jobban élünk. Hoppá!
10: Viszont van az a 10%, akik tőlünk jobban élnek.
9: Ez
10: is.
9: Tény, de nem erre kellene nézni, hanem a 90%-ra. És azt mondani, hogy csodálatos Istennek a kegyelme, vagy énekelhetjük is. Amazing Grace.

0: Amazing Grace, az egy csodálatos melódia, csodálatos szerzőktől. Ez egyébként az egyik olyan gospel, amit talán a legtöbbször dolgoztak fel, különböző verzióban hallhatjuk, különböző gospel formációktól, különböző énekesektől. Talán nem véletlen, hogy nagyon sok a gospel területén működni kívánó, akár együttes, akár egyéni fellépő ezen próbálgatja az oroszlán körmeit. Azért, mert nagyon híres, nagyon jó, és nagyon jó a mondani valója is. Ugye magyarul úgy fordíthatnánk valahogy, hogy vakoltam, és most látok, hogy Istennek a csodálatos kegyelme az, ami megváltoztatta az életemet. És van egy kedves barátom, András, aki nemrég küldött nekem egy jó kis szöveget, hogyha nem gond, akkor beolvasnám. Amikor nagy bajban vagyok, Isten segít. Mindig azt tapasztaltam, hogy amikor segítség kellett, és kértem, megkaptam. Figyeljétek, tehát ő azt mondja, hogy amikor nagy bajban van, akkor Isten segít, és hogy azt tapasztalta, hogy amikor segítség kellett, és kérte, akkor megkapta. Ugye persze ezt tudjátok, rádióhallgatók, sokan azt mondják, hogy na ez a véletlen. Erre András azt mondja, hogy nos, én csak azt tudom, hogy amikor rendszeresen imádkozom, jönnek ezek a pozitív véletlenek, ha pedig jó ideig nem, akkor elmaradnak. S helyettük sok rossz véletlen jön. Ezért én a jövőben is imádkozni fogok. András, jól csinálod, imádkozz is. Én is azt csinálom rendszeresen. De tudjátok, és András is biztosan tudja, hogy Isten nem egy automata. Tehát bedobom a pénzt, kijön a csoki, bedobom a pénzt, kijön a kóla.
1: Hát ez tény, viszont Isten azt mondja, hogy megbocsátja bűneidet, ha te megbánod. Az nem azt jelenti, mivel hogy Isten azt is mondja, hogy a bűnösökért van, és a bűnös embereket szeretné jobb irányra terelni. Tehát, hogyha te meg is bánod a bűnödet, és elköveted idővel újra, ugyanakkor úgy követed el, hogy nem feltétlen tudatosan, és te rájössz arra, hogy megint hibáztál, akkor Isten meg fog bocsátani, ha te tényleg megbánod a bűnödet.
0: Ez fontos,
1: tény,
0: bizony.
1: Tény, azt tegyük hozzá, hogy Isten se olyan, mint egy automata, hogy na most akkor minden egyes nap folyamatosan bűnbánatot tartasz, és minden egyes nap persze megbocsátja bűneidet, de hozzáteszem, hogy nem felejti el. Tehát, hogy nem fog téged, hogyha te igazán megtérsz, akkor te nem azt jelenti, hogy nem fogsz bűnt elkövetni. Mert Jézus is a bűnösökért ment a keresztre, és a bűnénket vitt el. Hozzáteszem, vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy mi emberek miért vagyunk bűnösek? Ha ember a világban leszülettünk, akkor szokták mondani, hogy megszületik egy ártatlan csecsemő. Az ártatlan csecsemőből lesz az ember. Tény, az ember követel törvényszegéseket adott esetben, bizonyos törvényeknek, amit emberek alkotó törvényekről beszélek, amiket megszeg. De, hozzáteszem, Isten ellen, ha nem megy, és nem árt, akkor miért bűnös? Vannak olyan elvek,
0: ezek már nagyon komoly teológiai dolgok, és igen, erre mindjárt vissza is térünk, de tudjátok mit? Van egy melódia igazából az Adonai formációtól, a Praise the Lord, hogy dicsérd az Urat. Úgy gondolom, hogy ez most nagyon ideillik. Játsszuk már le ezt, és aztán visszajövünk.

0: nagyszerű volt hallani, ahogy Robi arról beszél, hogy időről időre megtérhetünk Istenhez, és hogy bevallhatjuk Isten előtt a mi bűneinket. Kedves rádióhallgatók!
1: Egy fél mondat még ezzel kapcsolatban csak, hogy ez valóban így van, és minden ember, aki Istenben hisz, és Istenben hisz, most ugye elkezdtem volna itt egy igen még teológiai eszmélet futatást.
0: De mi nem vagyunk teológusok.
1: De nem hallgatom.
2: Majd a minden tudás egyetem.
1: Nem akarok ebbe belemenni. Tehát nem ez volt a célom. Nem akarok ebbe belemenni, meg nincs is értelme, meg idő sincsen arra, hogy erről mélyebben belemenjünk szerintem, meg nem is az a célom. Arra akartam csak felhívni a figyelmet, hogy igenis emberek vagyunk, bűnös emberek vagyunk. És valahol az, hogy most ki mit gondol, és ki mit hisz, hogy most ki a bűnös, meg ki nem bűnös, ez legyen mindenkinek a saját.
0: Igen, itt a Ráhel Klubban ugye mi hiszünk abban, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes tökéletes szent háromság, és hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, és harmadnapon feltámadott. Hogyha bemész, kedves rádióhallgató, a katolikus templomba, a református, a baptista templomba, vagy bármely más keresztény közösségbe, ugyanezt fogod hallani.
1: Ez így
0: Tehát
1: van.
0: Itt a Ráhel Alapítvány keretein belül ebben maradjunk meg.
1: Közben, a műsor folyamán közben kaptunk egy kérdést Annától, aki annyit kérdezett, hogy ez teljes mértékben így van, akkor ha Krisztus elvitte a bűneinket, akkor miért vagyunk bűnös emberek?
0: Azért, mert abban van egy olyan, hogy ha elfogadod a megváltást. Tehát én hoztam neked egy csokit, de neked el kell fogadni tőlem. És nagyon sok ember ezt nem fogadja el, illetve olyan pökhendi és nagyképű, hogy azt mondja, hogy ő nem követel bűnt, már pedig a Biblia arról beszél, hogy minden ember bűnt követett el, meg bűnt követel.
1: Na, hát szerintem annak kérdését is megválaszolt.
0: Igen, ez így nagyszerű. Tehát visszatérve arra, amiről beszéltünk, tehát minden ember, amit Robi elkezdett, ezt még próbálnám helyre rakni egy kicsit. Tehát a Biblia arról beszél, hogy az eredendő bűn az egy valóság. Tehát ahogy egy csecsemő megörökli akár a szüleinek, ne adj Isten ugye a génanyagját, és akár ne adj Isten egy betegséget megörököl, és beszélhetünk arról, hogy ez a gyermek miért került ilyen állapotba, én ebben nem szeretnék belemenni, hanem minden egyes csecsemőnek teljes tökéletes boldogságot és teljes tökéletes egészséget kívánok. De attól függetlenül a dolog igaz. Mi mindannyian bűnösök vagyunk, akik megszülettünk, és mindannyian kért meghalt Jézus Krisztus. De ez egy olyan dolog, hogy ezt át kell venni tőle, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, ez pedig az úgynevezett megtérésnek a folyamata. A megtérés az maga arra utal, hogy megtagadom a bűneimet, elfordulok valamitől, és odafordulok valamihez. Tehát lezárom, eddig alkoholizáltam, vagy eddig ütöttem, vertem odahaza az asszonyt, és utána, Uram, te látod, én tudom, hogy ez bűn, ezt tudom, hogy rossz, Isten felé is bűn, minden bűn, amit az emberek felé elkövetünk, az Isten ellen is bűn, mert Isten ennek nem örül, hogy ütött bered az asszonyt, pedig elvileg nem Isten ütöttet, hanem az asszony, és akkor utána pedig megpróbálok minden erőmmel megváltozni. És Isten erre mondja azt, hogy oké, akkor én megbocsátok, és megpróbálok neked segíteni, ha te is akarod. Azért mondom, hogy megpróbál Isten segíteni, mert sokan nem hagyják, hogy Isten segítsen neki, mert nem fogadják el a megtéréshez és a helyreálláshoz való kegyelmet, már pedig Isten úriember. Mindannyian, akik keresztény közösségben vagyunk, ismerjük azt az alapigét, hogy Jézus azt mondja, hogy én az ajtód előtt állok, és zörgetek, és kopogtatok, és ha megnyitod az ajtót, bemegyek. De tehát Jézus mit mond magáról? Hogy ő megnyitja, hogy ő kopogtat. Kopogtat kívülről. És nem olyan, mint Sylvester Stallone, vagy Arnold Schwarzenegger, hogy széttépi az ajtót, és úgy megy be. Tehát Isten tiszteletbe tartja a szabad akaratunkat. De nekünk azt hiszem, hogy most a szabad akarattal kapcsolatban, ugye itt a gyermekről is beszéltünk, hogy az emberek ugye gyermekként jönnek el a világra, illetve hogy megszületett Jézus Krisztus, mint gyermek, és ennek bizony örült a világ, örülhetett. Amíg rendnek, azt hiszem, van egy ilyen dala, próbáljuk meg ezt most lejátszani.

0: jó Krisztomninak ezt a dalát meghallgatni, ez a Happy Song dal volt, ugye, ez a boldog zene, boldog melódia. Tényleg azt tudom mondani, hogy ahogy a mi atyánk imában imádkozzuk, és ahogy Robi nagyszerűen kifejtette, hogy ez a leghitelesebb ima, valami ilyesmit mondtál,
1: Robi? Én mondtam, hogy ez a, talán a leghitelesebb ima, mert igazából ez az egy olyan ima van, amit konkrétan Jézus Krisztustól tanultunk, amit Jézus Krisztus mondott, és ez maradt fönt az elmúlt több mint 2000 év során, és én ezt gondolom, hogy ez a leghitelesebb, az összes többi ima is hiteles, de az összes többi ima az leírások alapján, sokkal inkább az emberek által, Isten segítségével születtek, ez viszont konkrétan egy ilyen Istentől jövő ima.
0: Ne haragudjatok, ezt muszáj vagyok megtapsolni. Nagyon jó volt.
2: Ha végig gondoljátok, azért valaki hívő, vagy akár ateista, vagy nem hívő, akkor is azért nem nagyon van ember, aki
1: ezt ennek, az imát nem ismeri.
2: Ennek az imának azért legalább első néhány sorát nem tudja, vagy azért, hogyha hallja, akkor akár mással együtt végig is képes mondani.
0: Tudjátok, annyira
1: klassz volt. Tudjátok, ez az ima?
0: Igen?
1: Ez olyan, mint mondjuk a magyaroknak a himnusza.
2: Nem tudom, hogy amit a himnusza.
1: Ebben is nagy igazság van.
2: Persze már ez így kezdődik, mint egy ima.
1: Igen.
0: Így van. Nagyon jó. Igen, a magyarok himnuszáról is beszélhetünk, hiszen az maga is egy ima igazából. De nagyon sok mindenről lehet még ezzel kapcsolatban beszélni. De higgyétek el, Robi egy nagy igazságot mondott, és Sanyi is szokás szerint, ezért is szeretem a kollégáimat, mert okosak. Jó fejek és okosak. És azt hiszem, hogy ezt ti is tudjátok, hiszen hallgatjátok a rádiót, és sok jó dolgot hallgattatok már tőlük. Nos, az a helyzet, hogy szeretném, ha megígérnétek most valamit, kedves rádióhallgatók, hogyha befejeződik néhány perc múlva a Ráhel alapítványnak ez a műsora, akkor szeretném, ha egy kicsit imádkoznátok. Hadd segítsek egy kicsit. Vagy a Mi Atyánkot imádkozhatjátok, és egyszerűen a Google keresőbe beírjátok, hogy Mi Atyánk, hogyha esetleg nem tudjátok ezt az imát, vagy elővettek egy Bibliát, és abba is meg tudjátok keresni. De van, amikor spontán módon imádkozunk. Nos, egy spontán imát, hadd mondjak, tehát a spontán ima az azt jelenti, hogy magunktól, szívünkből, tehát ahogy jön. Ugye először is megszólítjuk az Isten, mondjuk azt mondjuk, hogy drága Istenem, drága Atyám, és akkor mondunk néhány mondatot magunktól, jó megköszönni dolgokat, köszönöm, hogy vagy, hogy létezel, hogy én, hogy létezek, valamiért mindenképpen hálát adhatsz, még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy a béka fenekénél is lejjebb vagy. De hidd el, már az nagy dolog, hogy életben vagy. Nos, mondjunk esetleg egy ilyen imát, hogy kérlek segíts a mindennapi napokban, a nehézségek idején, add, hogy megtapasztaljam, hogy segítesz, Istenem. Istenem, add, hogy megtapasztaljam, hogy jó vagy, hogy szeretsz engem, hogy foglalkozol velem, hogy velem vagy, benned bízom, Istenem. És a végére hozzátehetjük azt a szócskát, hogy ámen. Az ámen az azt jelenti, hogy úgy legyen, úgy van. Ez egy lezárás. Oké? Próbáljátok már meg. És még erre az imádkozásra készülöttök, addig azt javaslom, hogy együtt hallgassuk meg Dálintól a You Are Here, hogy te itt vagy. Higgyétek el, ha imádkozol, Isten ott van veled, Isten itt van velünk. Sziasztok! Egy hét múlva találkozunk!
1: Sziasztok! Mindenkinek minden jót! Sziasztok!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is, Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
2: Garantált a jó hangulat, kellemesen szép napot, a mikrofonnál Robit hagyjátok, és itt van velem Karina és Sanyi is. Sziasztok!
3: Na, ez a jó hangulat, tehát most akkor ilyen így fogunk beszélni, tehát ilyen most tolmács is kell hozzánk, ki eltolmácsot kerestek?
2: Nem kell, hidd el, magyarul beszélek.
4: Nem lesz olyan gyors, ja.
3: Mi meg lelassulunk.
4: De milyenek mi vagyunk?
3: Hát mindenki gyors.
4: Vagy. Sziasztok, sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
3: Szia, Sanyi. Rég találkoztunk.
2: Sanyi, a gyorsaság és te az két külön dolog, ne haragudj meg ezért, de nem baj.
3: Segbe rúgjam? Figyelj, találkozunk, segbe rúgom, tehát szabadba kerül.
2: Nem, Sanyi segbe tud rúgni. Sőt, Sanyi hamarabb találkozik szerintem velem, mint te, Karina, úgyhogy akkor hamarabb segbe tud rúgni.
3: Rúg segbe, légy te helyettem is.
2: Nem bántaná te se, meg ő se, hidd el.
3: Persze, hogy nem. Bánt téged a sors, meg az élet velünk.
2: Na, látod?
3: Ne csináld.
2: 2026. augusztus 26-a van. Nagyon jól hangzik. 26 augusztus 26. 26-08-26. Ez egy jó dátum. Nekem tetszik. Na, nekem szóval. Képzeljétek el, majd mindjárt mondok egy nagyon érdekességet, de előtt elérhetőségeink. www.lépésradio.hu, ez a honlap címünk, itt lehet zenét kérni a kívánságdobozba, vagy írni a hallgatói messenger csoportunkba, tessék hozzánk csatlakozni, és jó hír, hogy mától partnerünk lett az Élményvadászok Facebook csoport, úgyhogy minden élményvadászt üdvözlünk a rádió által.
3: Juhu, köszönjük szépen!
2: Igen, mert te is
4: vadászkürtök.
3: Úgy, majd beszerzünk egyet.
2: Vadászkürtök.
3: Hát jó. Most lesz szarvasbőgét.
2: Köszönjük, Sanyi. Inkább megint, mondom, tovább fenn vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésrádió, és a többi közösségi platformon is ott vagyunk. Lájkoljatok, kövessetek minket, illetve ezen kívül írhatok nekünk e-mailt.
4: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: Ugye? Látod?
3: Ez Sanyi előadásában sokkal jobban hangzik.
4: Ugye? Miért?
3: Ugye?
4: Nap, te mondtad?
3: Hát kénytelen voltam, mert a te hangod még a buszt tolta.
2: Látod, nem a hangja, a teste tolta a buszt.
3: Hát, az hozzátartozik.
2: Na, illetve számos mobilapáta is tudtok minket hallgatni, és Karina Sanyi kívánságára megfelel.
3: Köszönjük, ez nagyon jó volt. Szegény zárgék.
2: Hát
3: szarvasok.
4: Na. Inkább ilyen szurkolói.
3: Hát szurkolunk a szarvasoknak, hogy tök jól bőgjenek.
2: Ja. Miért ez jobb?
4: Igen, ez a...
3: Hagyjuk.
4: Egyébként a játékoknál lehet alkalmazni.
2: Ugye?
4: Jó, ott hogy helyes a válasz, vagy nem, amikor játszunk.
2: Igen.
4: Hát, ugye a rossz válasznak volt ez a jele, az utóbbi, az előbbi, meg ugye a helyesé lehet akár, és...
2: Igen, de szerintem a helyesé inkább ez.
4: Igen, amúgy.
2: Hát ha helyesen tippesz, akkor tapsoljuk meg. Na, de most nem játszunk, mai műsorunkban is lesz bölcsesség, időjárás helyett horoszkóp, illetve lesz itt mindjárt névnapköszöntő és érdekes hírek a kis hazánkból és a nagyvilágból, mondhatnánk, de elsősorban a nagyvilágból. Olyan színes híreket hoztunk, hogy csak na, még a medve is miránk fog hallgatni. Na, mai műsorunkban köszöntsük elsőként a névnaposokat, augusztus 26-án az Izsókat köszönthetjük. Senkit nem ismerek, aki Izsó névre hallgat, ettől még boldog névnapot minden Izsó nevű hallgatónknak. Egyébként egyesek szerint az Ézsau alakváltozata, mások szerint a József régi Izsók változatának rövidülése, de van, aki szerint az Izsák becézője. Változatának rövidülése, de van, aki szerint az Izsák be...

0: Hol van? A hátizsák. Na, de valahol hallottam. De... Nagyon gyenge poén, nekem annyira nem volt vicces, de inkább fogtam izsák, a fejem.
1: Meg izsó.
0: Nem, izsák. De az izsó, az a mai névnapos. Nekem
2: de én azt nem értem, hogy hány darab névtől, és ennek utána fog nézni, mert ez nagyon érdekes, hány darab adott névtől kerülhet be valaki a naptárba. Mert tényleg életemben nem találkoztam ezzel a nővel.
0: Jó. Rendben. De azért vannak olyan nevek vagy névajánlatok, amit semmiképp nem raknék be a magyar keresztnevi úgymond szótárba vagy könyvbe.
2: Hát ezért cenzúrázzák is rendesen, hogy mit raknak be és mit nem, tehát azért mindent nem lehet berakni.
0: Nem, de volt már, amikor egyébként ez úgy működik, hogy kérvényeznek szülők születés előtt különös neveket, és azt az MTA vagy elfogadja, vagy elutasítja. És ilyen volt például a villanyboiler, vagy a kolbász, amit nyilván elutasítottak, nem is értem, hogy lehet ilyen nevet adni gyereknek, vagy próbáltak ilyen nevet adni, én nem is értem, így fogtam a fejem, ezek szerintem csak viccelni akartak, vagy ilyen félrészegen beküldték, hogy hát röhögjön más is rajta, én nem tudom elképzelni, gyereknek azt a nevet akarták tényleg adni, hogy villanyboiler, vagy radiátor, vagy kolbász, hát nem. Na, ennyit a nevekről. Szerintem boldog névnapot kívánok minden ma ünneplő névnaposnak, elsősorban az izsóknak, illetve bárki bármilyen születésnapot, házassági vagy egyéb évfordulót ünnepel, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Én amondó vagyok, hogy indítsunk egy kis zenével, aztán pedig jövünk hozzátok vissza, és Sanyi bölcselkedni fog hamarosan. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez!

0: Rádióban.
1: Végül nem az számít, amit az ember mond, hanem amit tesz. Sok jó terv és szándék azért marad eredmény nélkül, mert soha nem követi valódi cselekvés. A gondolataink fontosak, de végül azok a döntések és tettek alakítják az életünket, amelyeket valóban meg is valósítunk.

Okos. Ha egy olyan helyzetbe kell türelmesebbnek lenned, ahol legszívesebben azonnal cselekednél. Hagysz magadnak néhány perc gondolkodási időt, könnyen lehet, hogy jobb megoldást találsz, mint elsőre gondoltad. Pika. Egy apró siker megerősíthet abban, hogy jó irányba haladt. Ne becsüld le a kisebb eredményeket sem, mert ezekre épülnek fel a nagyobb változások. Ikrek. Egy érdekes beszélgetésből ma olyan információt kaphatsz, amely később még hasznodra válhat. Figyelj arra is, amit csak mellékesen említenek meg. Rák. Érdemes lehet egy kicsit többet foglalkoznod azokkal, akik igazán közel állnak hozzád. Egy egyszerű telefonhívás, közös program többet jelenthet, mint gondolnád. Oroszlán. Könnyebben magadra vonhatod mások figyelmét, de nem feltétlenül kell mindig neked vezetned a beszélgetést. Ha másokat is hagyd kibontakozni, érdekes dolgokat tudsz meg. Űz. Egy régóta halogatott ügyed most végre érdemes elővenni. Nem biztos, hogy olyan nehéz lesz, mint ahogy korábban elképzelted. Érleg, ha egy döntésnél ne csak azt nézd, mi tűnik logikusnak, hanem azt is, mivel tudsz hosszabb távon együtt élni. Nyugalom többet ér, mint a gyors siker. Skorpió. Aki ma meglephet őszinteségével, mielőtt reagálnál, próbáld megérteni, miért éppen most mondta ki azt, amit eddig magában tartott. Nyilas. Egy spontán ötlet kellemesen felboríthatja a terveidet. Ha van rá lehetőséged, ma ne ragaszkodj mindenáron ahhoz, amit előre elhatároztál. Bak. Egy munkával vagy feladattal kapcsolatban ma végre tisztában láthatod a következő lépést. Nem szükséges mindent egyszerre megoldani, csak azt, mi most következik. Ízöntő. Különösen kreatív lehetsz, ezért érdemes lejegyezni azokat az ötleteket is, amelyek elsőre szokatlannak tűnnek. Lehet, hogy éppen egy ilyenből születik valami használható. Alak. Könnyebben ráérzel arra, mire van szüksége a környezetednek. Arra viszont ügyelj, hogy közben a saját igényeidről se feledkezd meg.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és itt is vagyunk veletek. Folytatjuk is műsorunkat egy kis érdekességgel. Csak nálam valami egyéb technikai malőr van, ne foglalkozzatok vele, ez csak nálam van, úgyhogy ti nem hallottok belőle semmit konkrétabban. Szóval, egy kis érdekesség, ma van 2026. augusztus 26-án a kutyák világnapja, illetve nemzetközi kutyák napja. Augusztus 26-án világszerte a kutyákat ünneplik. A napot Colin Beige állatvédő kezdeményezte 2004-ben, és azért éppen ki augusztus 26-át választotta, mert családja ezen a napon fogadta örökbe első kutyáját egy menhelyről. A kezdeményezés egyik célja az örökbefogadás népszerűsítése és a gazdára váró kutyák helyzetére való figyelemfelhívás. A National Dog Day, azaz a Nemzetközi Kutyák Napja. Egy kis érdekesség ezzel kapcsolatban, tudtátok például, hölgy a dalmata kölykök teljesen folt nélkül születnek? Jellegzetes fekete vagy barna pöttyei csak később kezdenek megjelenni rajtuk. Vagyis a világ egyik legismertebb kutya mintázata születéskor még egyáltalán nem látható.
2: Képzeld el, ezzel kapcsolatban egy nagyon jó megfigyelést tettem minap, pont ha már reklám ide vagy oda, az élményvadászok csoporttal voltunk az állatkertben, és felfedezték, hogy van egy apró pici tündibendi kölyök zebra, és felhívták a figyelmemet, hogy nem fekete-fehér csíkos volt a kölyök zebra, hanem barna-fehér. Tehát akkor elképzelhetően, hogy ezek a pöttyök csíkok, amik később lesznek feketék-fehérek, alapból ezek szerint lehet, hogy a a zebráknál is úgy alakulnak ki, mint a dalmatáknál, hogy először lehet, hogy nekik...
1: Nem, a zebráknál úgy tudom, hogy van barna-fehér és fekete-fehér is. Tényleg? Tehát nem mindegyik fekete-fehér csíkot. De alapból, ha jól tudom, akkor bocsánat.
2: Akkor a zebrák vétózzák meg. De nem csak, hogy tényleg fura, hogy én például csak úgy tudtam, hogy fekete-fehér zebra van.
1: De akkor én úgy tudom, hogy barna-fehér is van. Én azt hiszem, nem esküszöm meg rá, és a hallgatók, ha valaki jobban tudja, erősítsen, vagy cáfoljon meg, de én nekem az rémlik, hogy van barna-fehér, meg van fekete-fehér. Tehát ez a fajta eltérés. De alapvetően ugyanúgy zebra, csak mint a lovaknál is van mondjuk a
2: fejló, vagy barna, vagy deres, segítek, igen.
1: Igen.
2: Akkor lovakhoz jobban értek.
1: Igen.
2: Jó, oké, csak én azt hittem, hogy ez így összefüggő.
1: Ugyanúgy, ahogy lóba is, nem csak barna lóba, hanem fekete, szürke, nagyon ritka sárga, és a fehér a legritkább a lovakba, de akad. Nagyon ritka, de akad.
2: Hát jó, de akkor ez a színváltozás,
3: csak a fehér ló és
2: jó,
3: a fehér lófia.
1: Az más. A fehér lófia.
3: Csak ezek az voltak egy, fehérek.
2: Az egy regény volt, vagy egy filmadaptáció, felesetődben. Is lehet. Jó, na mindez, ha lényegtelen, ezt a felfedezést tettük, hogy a zebráknál is van barna-fehér, fekete-fehér, ez azt mondja a dalmatáknál is.
1: Na, hát köszönjük szépen, Karina, most pedig megyünk tovább egy színes hírrel. Képzeljétek el, hogy medve sétált be a tűzoltóságra, majd ellopott egy felszereléstáskát. Hát lehet tűzoltónak akar a maci is állni. Nem tudhatjuk. Nézzük a részleteket. A tűzoltók sokféle váratlan vendéggel találkozhatnak szolgálat közben, de olyannal talán ritkábban, aki egyszerűen besétált, felkapja a felszerelést és távozik. Egy fekete medve besétált a Colorado Springs-i tűzoltóság egyik állomására. Az állat ezután felkapott egy táskát a tűzoltók felszerelésével, majd egyszerűen elsétált vele. Írja az UPI. A különös látogatást az állomás biztonsági kamerája rögzítette. A medve belépett a garázsba, kiválasztott egy felszereléstáskát, majd a szájába kapva távozott. A tűzoltóság humorosan úgy kommentálta az esetet, mintha Smokey Purr úgy döntött volna, mostantól ő veszi át a munkát. Nem derült ki egyértelműen, hogy a felszerelést később sikerült-e visszaszerezni. A hatóságok az eset kapcsán arra is figyelmeztették a lakosságot, hogy a medvék az ősz közelettével intenzíven keresik a táplálékot, ezért különösen fontos a szemetesek és élelmiszerek biztonságos tárolása. Kérdezlek titeket, hogy ha egy vadállat rendszeresen megjelenik lakott területen, szerintetek az embereknek kell jobban alkalmazkodniuk hozzá, vagy minden esetben vissza kell terelni az állatot a természetbe? Szerintem vissza kell terelni.
2: Szerintem az embereknek kell alkalmazkodni hozzá, mivel vissza is persze kell terelni, mivel mi vettük el az ő élőhelyeikből azt a kis szeletet, amit állandóan beépítettünk, mert mindenhol házak kellenek, és szegények kiszorultak az élőhelyükből, és éhesek, nem tudnak vadászni, nincsenek vadak, mert gondolom elmentek, nem találnak vadakat, szemeteseket ők szeretik feltúrni, étel, gyanát, úgyhogy én szerintem nekünk kell azért jobban odafigyelni erre, mert mi vagyunk a ludasak ebben.
3: Igen, hát ezeket a kis tökevényeket, akik ugye jönnek a vadonból, és ugye becsalogatjuk tényleg őket, helyenként azokat vissza lehet terelni. Nyilván ugye, akik állatkertben születtek egyebek, azoknak már nincs, azokat nem fognak tudni jó.
1: Hát azokat sajnos állatkertbe kell terelni. Ha kiszöknek az állatkertből, nyilván be kell fogni.
2: Onnan is meglógnak azért néha.
3: Hát igen, néha.
1: Tudjátok, a múlt héten egy orángután kiszökött az egyik, ha jól emlékszem, skóciai állatkertből, és másnap visszament. Tehát
2: fogálkozó, sokkal jobb helye van ott.
1: Lehet rájött.
2: Rájött, hogy jobb helyen van nekem, itt kapok enni, inni, törődnek vele, már miért?
3: Nézegetnek, simogatnak.
2: Hát Maci biztos éhes volt, lehet, hogy jó ételszaga volt a táskáknak, mert ott
1: a de elképzeltétek a Maci arcát, amikor kibontja a táskát?
2: Hát ő relatíve kaját nem talál benne, csalódott szegény Maci, legőrgülő szája.
1: Szó szerint lukra futott.
2: Ebbe sincs semmi kaja.
1: Így járt a Maci. No, az mi meg zenélünk egy picit, aztán jövünk vissza egy újabb érdekességgel, így 3 perccel 3-4-3 előtt. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépésradio, és megyünk is tovább, méghozzá egy újabb érdekességgel, ami azt mondom, hogy nagyon megsüvegelendő. Na nézzük. Képzeljétek el, 80 éve házasok. Szerintük a házasság nem 50-50 százalék. Szerintem se, csatlakozom az előttem szólóhoz.
3: Tudtam.
2: Nem 50-50, de akkor nézzük a részleteket, és utána beszélgetünk. Nézzük a részleteket. 80 év házasság után talán már joggal mondhatja valaki, hogy van némi tapasztalata a tartós kapcsolatok működéséről. Karina, hát van, az nem tagadhatod el tőlük. Na, nézzük a részleteket. A 96 éves Elon és a 101 éves Gordon White 100, vagy egészen pontosan, jól mondom, és a 101-es Gordon Bites augusztus 25-én ünnepelte 80. házasság évfordulóját. A pár szerint kapcsolatuk egyik titka a kommunikáció, a csapatmunka, és az, hogy a házasságban mindkét félnek teljesen bele kell tennie magát, írja a People. Elon és Gordon még fiatalon ismerték meg egymást, családjaik is kapcsolatban álltak egymással. Románcuk akkor mélyült el, amikor Gordon a második világháború alatt távol volt, Elon pedig minden nap levelet írt neki. 1946. augusztus 25-én házasodtak össze, később öt fiúk született, ma pedig már unokáik és dédunokáik is vannak. Gordon szerint két különböző családi háttérből érkező ember életét fokozatosan össze kell szűni. Elon pedig azt mondja, szerinte tévedés a házasságot 50-50 százalékos kapcsolatként leírni. Mindkét félnek 100%-ot kell beleadnia. Kérdezlek titeket, hogy egy hosszú kapcsolat szerintetek inkább a jó pár választáson múlik, vagy azon, hogy két ember évtizedeken keresztül hajlandó dolgozni ugyanazon a kapcsolaton. A utóbbi, nyilván a párválasztás is fontos, de amikor már kiválasztottad a párod, amikor együtt vagytok, és úgy érzitek, hogy ti összetartoztok, és megvan az a közös, hogy is mondjam, kommunikáció, néha szó nélkül is, amiről pont valamelyik nap beszéltem, hogy a párom kitalálja, hogy meg kimondja azt, amit én gondolok, többször előfordult, akkor az igazából dolgozni kell, és mindig ugyanazt az embert választani, és az működik hosszú távon utána, nem magától, egymáson, vagyis mind a kettőtöknek dolgozniuk kell kapcsolaton, de az egyetértek, hogy nem 50-50, hanem 100%-ot kell belerakni, és akkor ez nagyon szépen tud működni. Én ezt gondolom, és akkor most meghallgatjuk Sanyi meg Karina véleményét.
4: Az 50-50 az ugye arra alapszik, igen, hogy gondolják, hogy azért meg ketten vannak, és akkor így adódik össze. De hát az meg, hogy mennyi az egyéni felelősséged, abban meg ugye valóban neked bele kell adnod mindent, úgymond, hogy hát azt a 100%-ot, és akkor már mondhatnak azt, hogy 200%-on lenne a dolog.
2: De persze, mert két fél 200%, egy pár. Tehát 100%, igen.
4: Az, ami ugye a magyarban meg van nevezve, ugye, hogy például feleség, ugye.
2: Igen, amúgy nagyon szép szó, mert a férj fele, úgymond az oldalbordája, szokták így is hívni, tehát a felesége a másik fele. És ez egyébként a magyar nyelv ilyen szempontból nagyon szép, hogyha ezt elemeznénk, de nem fogjuk most tovább elemezni, ígérem.
4: Ugye más nyelveken is van ez, ugye, vagy csak hát más.
2: Én úgy tudom, hogy így kifejezve csak a magyar fejezi ki ezt a feleség. Tehát az összes többi nyelv annyit mond, hogy... hogy a párom, a feleségem, de ugye azt nem úgy mondja ki, inkább nem tudom, hogy mi a jó szó rá, lehet, hogy van amúgy, de
4: én úgy igen, tudom, hogy legszebb... Hát például az angolban nézed, akkor ugye akkor ott még, ha csak nem vagy házas, akkor azt mondja, ugye hogy married.
2: Not married, az nem vagyok akkor házas.
4: Akkor csak azt mondod,
2: married,
4: hogy...
2: Married, az házas vagyok. Igen, igen, és a házas társam. Tehát azt mondják, de nem mondják azt, mondod, hogy feleségem, szerintem.
4: Mondod, hogy girlfriend.
2: Az a barátnőm.
4: Barátnőd, de amikor már házas vagy, akkor a wife-od lesz. Hát ugye wife, mint feleség. Használják ezt a kifejezést, csak hogy most pont ugyanezt jelenti-e, hogy ez egy egyszerűen egy angol kifejezés, ami nálunk ugye a feleségre utal, de nem biztos, hogy ugyanezt fejezi ki vele, hogy azt mondja, hogy feleség, csak...
2: Hát arra mondja, akar utalni, de most nem menjünk be a nyelvi oldalba, most annyi könyörgök, jobban nem menjünk be, jó?
4: Jobban nem is bírnék.
2: De ne is akarj. Karina?
3: Nekem még mindig 50-50%, mert a két félből lesz egy egész, és ha 100%-ot beleadsz, akkor a többi dologra nem jut, mint barátok, család, gyerek. Tehát én ezért
2: ne álljál meg egy kapcsolat, egy lépésre.
4: Úgy adsz bele 100-at, hogy az egész életet.
3: Igen, az egész kapcsolat egy 100%. De a saját magamból kell, másnak is kell a gyerek.
4: De az, hogy a másokkal való kapcsolatod, azt megint bele.
2: Az megint külön kezeled.
4: Szabályozni, hogy...
2: Tehát, hogy az nincs abba benne.
3: 100% vagyok. Tehát én csak 100% vagyok.
4: Jó, hát de ha igen, jó, hogyha összesítve nézed...
3: Összesítve akkor... nézed, akkor az én egészem, meg az ő egésze, az egy egész. De én, de két egész az már két.
2: De az egy pár. Egy. Két egész egy pár, kedves Karina.
3: Hát, egy pár, na ezért 50% van a többi.
2: Nem, mert akkor pár. Nem pár, akkor csak egy egész, csak az egyik fél teszi ki az 50-50%.
3: A 80 év nagyon szép, ez tény is való. Én már nem tudnék 80 évet együtt élni, mert annyit nem élek. Biztos vagyok benne, hogy régen, amikor háborúk dúltak, kevesebbet voltak együtt, jobban tudtak számítani, más nevelést kaptak az emberek, ezért sikerült nekik ez a 80 év, de aki 50
2: évet... Várjál, mert 1946-ban százasodtak össze. És akkor hát már nem volt háború.
3: Más nevelést kaptak az emberek.
4: Akkor már nem volt, de amire utalt, az nyilván ugye a megismerkedésük, meg ugye ameddig meg nem
3: házasodtak,
4: addig volt az, hogy minden nap leveleket írt.
3: Igen, ugye? Mivel a háborúban háború. Volt a férje.
2: De utána a 80 évig a férje volt, és akkor már nem voltak egymástól távol. Igen. A leírás szerint. Tehát, hogy értelek, csak mégsem értek ezzel egyet, mert...
3: De miért nem? Hát az udvarlás az a háború alatt volt, tehát előbb ismerkedhettek meg, ha már 80 éve együtt vannak, 16
2: nem, azt írja, 80 éves házasok, de már sokkal régebb óta együtt vannak.
3: Így mert... van, pontosan.
2: Na, de ez a lényeg is. 80 éve viszont gyakorlatban is együtt vannak, nem csak... távolságban, hanem
3: igen, de ez azért jöhetett létre, mert az udvarlás alatt is olyan szokásokat vettek föl, ami együtt tartott.
2: Hú, hát akkor nekem nagyon jó esélyem van a házas.
3: Ugye? Ezt várjuk már, figyelj már, nem is tudom mióta.
2: Nem, az a helyzet, hogy mi még nem érezzük ezt a házasság kérdést.
3: Hát, hogy nem vagytok erre érettek.
2: Nem is az, hogy érettek, nem érettek, egyszerűen nem érezzük ezt magunknak. Én azt gondolom egyébként, hogy boldog kapcsolatot házasság nélkül is lehet élni. Tehát nem minden az a papír.
3: Kötelező, ott az kötetlenebb, mint a házasság, az egy komoly anyagi és...
2: De nem, én azt ugyanolyan kötelezőnek, vagy kötöttnek érzem. Ha én elköteleződöm, az az én döntésem. És én úgy döntök, ott nincs az Atya Úristen se, hogy ne. Ha meg máshogy döntök közben, akkor meg így is úgy is máshogy döntök. Tehát akkor meg minek, érted, mit mondok? Tehát az érted, elkötelezettség, vagy az elköteleződés, az nem feltétlen egyenesen állás a házassággal.
3: Hát szerintem pedig igen. Szerintem hát igen, most... elköteleződsz, akkor köteleződjél 100%-ig is, vedd el.
2: De attól 100%-ig elköteleződök, azért, mert nem papíron nem a feleségem. Attól még hát... én hívhatom a feleségemnek.
3: Hívhatom,
2: azért, mert nem a feleségem. Amúgy is tudod, hogy mit szoktak mondani, 10 év után már teljesen mindegy, mert akkor így is, úgy is a feleségem.
3: Igen, én is
2: ezt mondani magunkról. 8 évet dolgoznunk kell, mármint azon, hogy elérjük a 10-et.
3: Én so, már elértünk a 10-et, úgyhogy nálunk már házasság van.
4: Papír. Igen.
2: Jó, én meg így azt mondom, hogy ámen.
3: Oké, kösz.
2: Nagyon szívesen. Jól van, mindjárt jönnek a hírek, hisz 2 percen belül 3 óra, aztán pedig a következő órában jövünk hozzátok vissza újabb érdekességgel, addig meg Karinát meggyőzzük a 100%-ról. Ja, nem fogjuk tudni meggyőzni. Elengedem.
3: Köszi.
2: Legyen neki karácsony, meg 50-50, de az 50 sose egész, mindegy. Zene, aztán jövünk vissza.

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak az átfogó fellépés első hónapjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megbújó szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a Készenléti Rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépésre.

0: unoda hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább, még hozzá egy furcsa bűnügyen. Legfelső bírósági főbíró aláírását hamisíthatta, hogy eltüntethesse saját büntetőügyeit.
2: Jézus!
1: Úristen! Na nézzük a részleteket! Ha valaki szerette, vagy szeretné megszüntetni az ellene folyó büntetőeljárást, talán nem az a legjobb stratégia, hogy saját kezdleg ír magának egy legfelsőbb bírósági végzést. Egy amerikai férfit azzal vádolnak, hogy meghamisította John Roberts amerikai főbíró aláírását és egy hamis bírósági pecsétet is használt. A hatóságok szerint így próbálta elérni, hogy ejtsék az ellene folyó büntetőügyeket. Írja a Zupi. Joshua M. Kurher ellen több szövetségi vádpontot emeltek Indianában. A vád szerint korábban többször NSA ügynöknek adta ki magát, és így próbált információhoz jutni egy családtagjáról. Később állítólag már az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának különleges megbízottjaként mutatkozott be. A hatóságok szerint egy olyan dokumentumot is készített, amely John Roberts főbíró hamis aláírását és hamis bírósági pecsétjét tartalmazta. A dokumentummal állítólag azt próbálta elérni, hogy ellene folyó lopási és más büntető ügyeket szüntessenek meg. Kérdezlek titeket, hogy miért hiheti valaki, hogy egy ennyire merész és könnyen ellenőrizhető csalás valóban működhet? Én ezt nem tudom, eldobom az agyom. Hogy lehet valaki ennyire idióta? Bocsánat a kifejezésre.
2: Ez pont ugyanaz, amikor volt egy osztálytársam talán középiskolába, hogy azt gondolta, hogy nem fog feltűnni, ha ő kijavítja a naplóba a jegyeit. Akkora nagy lebukás volt, mint állat, és nem is az volt a probléma vele. Jött a többi. Kicsapták az iskolából, fegyelmi eljárás indult ellene, és hát ő azért csodálkozik, hogy nem jelentették föl. De ez szerintem még általános iskolában is volt, hogy valaki megpróbálta azt hiszem a jegyeit a naplóba átírni, de hát feltűnik. Ez ugyanaz, mint a saját ellenőrzőbe, mert régen.
1: Ám mondjuk általános iskolában szerintem egy igazgatói intővel megúszza az ember, de akkor
2: hát,
1: is
2: de most már nem tudod. Tehát régen azok a papír ellenőrzők, amik voltak az általános iskolában és középiskolában, ott azért mondjuk egy szülői aláírás talán még oda tudtál firkantani, ha nagyon jól tudtad utánozni, és a szülő felületes volt, és ránézze, jó, ez már itt egy kipa, de ha nem, akkor ott is azért fenébe billentések voltak.
1: Erre az jut eszembe, amikor a gyerek hazamegy az iskolából, és hát be kell valanom apa, hogy itt az ellenőrzőm, nézd meg, látja az apa, matek egyes, egy pofon, irodalom egyes, egy pofon, történelem egyes, egy pofon, ének ötös, egy pofon. Hát de apa, hát énekbe ötös voltam, és ezek után még volt kedved énekelni.
3: Igen.
2: ez a vicc, ez igen, ez nagyon tetszik, de hát tehát régen azért lehetett ezzel, de nem volt azért ajánlatos, ha otthon apuka erős kézzel vánt a gyerekkel, de régen talán könnyebb volt ez, hogy néha aláírogatta az ember a szülő helyett, az sem volt korrekt.
1: Nem, de tény volt ilyen, sőt, volt, emlékszem, nem tudom ki volt, és nem most volt az én is.

0: iskolámban is volt, hogy próbálkoztak, vagy valaki próbálkozott így a naplóban, amikor a tanár nem volt ott a jegyét átjavítani, vagy kitörölni és átírni, aztán lebukolták. Én úgy emlékszem, hogy ő megúszta egy intővel, egy igazgatói intővel, meg egy fegyelmivel, nem csapták ki, de nagyon csúnyán megfegyelmezték, meg megbüntették, azt tudom.
1: Hát meg is érdemli, mert most már mondom, a krétában nem lehet, mert ott a tanárok írják be, minden infóben van, tehát csalásnak lehet.
0: Engem amúgy kikészít ez az elektronos rendszer, tehát hogy...
1: Hát tanárokat is, nehogy azt itt tudod, milyen adminisztráció?
0: De nem is értem, miért nem lehet a régi? Hát a régi rendszer jobb volt, hát leírt a papír, ott volt, az kész. Hát én még úgy kaptam a bizonyítványomat.
1: Hát most már minden kaptékában van. Bonyolultabb, kód kell hozzá.
0: Tudom, de szerintem túl van bonyolítva, szerintem.
1: Érted, nincs internet, véletlen valami, akkor mi lesz akkor a gyerekek? Jegyen minden elpárlok, tehát nem értem, miért nem vezetnek rendes papír alapú könyvelést is. Vagy lehet, hogy vezetnek, csak mi nem tudunk róla, de mindent ebben az elektronikus világban. Szuszakolnak is nem jó.
2: De hát akkor meg már nehéz, még azt is csinált, ezt is csinált.
1: Hát figyelj, egy receptet már szerintem az orvos nem bír megírni, mert mindent elektronikusan csinálnak. És ez nem jó, nagyon nem jó.
0: Nem, van ennek előnye és hátránya, és egyaránt azt tuti.
2: Jó, olyan szempontból jó, hogy nem hagysz el semmit, bemegy a özével, csak a TB kártyádat ne hagyd el, bemegy a patikába, ó, ott van a felhőbe a cuccom.
0: De a TB kártya se kell, hát egyre a tajszámodat én fejből szoktam mondani. Tehát, hogy én fejből bediktálom, és ugyanúgy kiadják.
1: Oké, de ha nincs internet, se felhő, se gyógyszertár, na az akkor biztos. Mi van? Tehát érted, akkor nagyon nagy bukta van. Tehát nincs már az, hogy beviszed a kis receptet.
0: Jó, de hát az meg kizárt dolog, hogy az összes patikában ne legyen internet. Tehát értem, amit mondasz, Karina, de azért ahhoz valami napkitörésnek, vagy valamilyen globális dolognak kéne történnie.
1: Várjál, megtámadják a hackerek például az összes gyógyszertárnak, amit tudom, tehát ez bármi lehet.
0: Attól még valahogy le tudja hívni a felhőből, hidd el.
1: Hát jó, nem értek ennyire hozzá, de én nem.
0: Viszont menjünk egy állatos, egy aranyos kis állatos sztorival, aztán zenélünk. Egy príri farkas, képzeljétek el, zavart el egy medvét egy Los Angeles-i ház elől. A vadok egymást elkergetik. Nézzük a részleteket. A medve általában nem az az állat, amely könnyen meghátrál, egy Los Angeles-i préri farkas azonban úgy döntött, hogy most ő lesz a környék biztonsági őre. Egy Los Angeles-i ház biztonsági kamerája rögzítette, amint egy préri farkas szembeszáll egy medvével. A kisebb állat addig közelített felé, míg a medve végül inkább visszavonult, írja az Yupi. A felvétel hajnali 2:30 körül készült Tarzana város részben. A medve egy ház feljárójához közeledett, amikor egy préri farkas útját állta. A préri farkas újra és újra nála jóval nagyobb állat felé indult, miközben az úton egy kisebb préri farkas is látható. A ház tulajdonosa szerint úgy tűnt, hogy a nagyobb préri farkas a másikat próbálta védeni. A medve végül feladta a közeledést és egy másik udvar irányába. Távozott, a találkozás pedig szerencsére verekedés nélkül ért véget. Kérdezlek titeket, hogy szerintetek az állatoknál mennyire erős ösztön lehet a saját társuk vagy kölykök védelme ahhoz, hogy akár náluk sokkal nagyobb ellenféllel is szembeszálljanak? Igen, megvan náluk az az anyai ösztön. A préri farkasoknál, a farkasoknál, a kutyáknál, de ugyanúgy a medvéknél, és az anya medve védi a bocsát, és ugyanúgy védik a kölyküket, mindenféle állat, és szembe mennek egy nagyobbal is inkább, csak hogy megvédjék a kölyküket. Igen, én azt gondolom, hogy ez teljesen normális jelenség.
1: Mi is örökítünk ebből.
2: Az anyavédő ösztöne az mindennél erősebb, tehát 6-szor erősebb állatnak is neki támad, ha kell, ha kölykeit védeni kell.
0: Igen, de belegondoltok, ugyanígy van egy emberi anya is, amikor a gyerekét kell védeni, akkor mindent elkövet, és ameddig tud, elmegy. Akár...
1: Azt mondja, emberi anya.
0: Hát most hogy mondjam, egy anya, aki nem állat, ember hanem
1: anya.
0: Ember.
1: Ember anya, állatanya, oké.
2: Okay. Na, valahogy jó. Szép kell választani.
1: Ember állat. Jó.
0: Ja, az én vagyok, mi?
1: Oké, okay, jó.
2: A Bibliában is asszony állatnak neve.
1: Na, pont ez jó, mondjuk a Bibliában nem vagyok.
0: Na jó, ezért az csúnya dolog, az asszony ember.
1: Nem, de hát régen ezt mondták.
0: Régen azt, nem ezt mondták, de sajnos, szomorú.
2: Asszony állat, igen. Ki volt a Biblián?
0: Köszönjük szépen, Sanyi.
1: De tehát ez az embereknél is igen így van, hogy egy anya gyerekéért neki mész bárkinek, tehát oroszlán, tigris, bármi lesz fel, Amazon gyerekedért, ha igaza van, akkor, vagy ha meg kell védeni, bármit megtesz az anya.
0: Így van, pedig egy picit zenélünk, aztán nem folytatjuk.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: Ez még mindig a Lépés délután.
9: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább még hozzá a folytatásban. Egy újabb érdekességet hoztunk nektek, még hozzá egy kis tudományos hírt. Ugyanaz a rakéta fokozat már 37. alkalommal jutott el az űrbe. Régen egy rakéta legdrágább része gyakorlatilag egyszer használatos eszköz volt. Ma viszont van olyan rakéta fokozata, amely már 37-szer repült. A SpaceX Falcon 9B 1067 jelű első fokozata augusztus 25-én teljesítette 37. küldetését, új újrahasznosítási rekordot állítva fel. A rakéta 29 Starlink műholdat vitt alacsony föld körüli pályára, írja a Jupi. A B-1067 jelű rakétafokozat 2021. júniusában repült először, azóta rendszeresen visszatér a világűrből, és rendszeresen bevetik. A legutóbbi indítás után körülbelül 8,5 perccel ismét sikeresen leszállt egy Atlanti-óceánon várakozó hajóra. A SpaceX több Falcon 9 első fokozata is túllépte már a 30 repülést. A többszöri felhasználás azért fontos, mert jelentősen csökkentheti az űrrepülések költségeit és az új rakéták gyártási igényét. A vállalat következő generációs Starship rendszerét már úgy tervezik, hogy annak mindkét fő része teljes egészében újra felhasználható legyen. Kérdezlek titeket, hogy szerintetek mikor juthatunk el oda, hogy egy űrutazás technikailag már inkább hasonlítson egy repülőjáratra, ahol ugyanazt a járművet újra és újra használják? Hát szerintem egy olyan 10-20 éven belül elérhetjük azt, hogy akár ember által is úgymond űrutazásokra járhatunk, mondjuk a föld körüli pályán.
10: 30 év.
9: Hát én 10-20 évet mondtam.
11: Két évtized.
10: 50.
9: Hát szerintem 20 éven belül.
10: Hát azért, figyelj, azért az űrutazásnak nagyon sok mindenek meg kell felelnie. Tehát most azért egy űrrakéta, meg egy ilyen bolygóközi látogatás, hát több millió dollárba, vagy euróba, nem is tudom, de számolják. Tehát azért
9: most aki tudom, gazdag hova, ember, az meg tudja fizetni. Tehát bárki nem, de például aki úgymond a felső 10 000, az meg tudja magának fizetni akar egy ilyen
10: hát
9: extrém
10: üdülést. Hát én inkább innen nézem távcsővel a csillagokat, vagy nézném.
9: Jó, mondjuk én sem mennék az űrbe, azt nem szeretném kipróbálni, lebegek a semmibe. Én ettől egy kicsit földhöz ragadtabb vagyok. Még azt mondom, hogy lehet repülőre felülök, de azért egy űrhajóra biztos nem.
10: Pont most volt arról szó, hogy régen, ha nem tudom, emlékeztek-e rá, mondjuk Pesten van a planetárium, és pont most volt róla szó, hogy mit tegyenek vele. Egy kisebb ráfordítással most is látogatható lehetne, nagyobb ráfordítással.
9: Úgy tudom, hogy pont most megnyitották valamennyi ideig.
10: Igen, valamennyi ideig, igen, de hogy nagyobb ráfordítással lehetne egy kisebb űrközpont is, a AI technika és ilyen különböző űreszközök és más technológiai fejlődések bemutatására. Tehát lehet ezt használni, mert régen azért nagyon sokat jártunk osztálykirándulásra, például a planetáriumba. Tehát azért ez a csillagászat, űrkutatást össze lehetne vonni, és nagyon jó kis helyszín lenne ez neki.
9: Jó. Én valahogy inkább ezt kiadjom.
10: Hát én is kihagyom, mert nem látok belőle semmit, de aki
9: hát ez
10: lát,
9: az én sem.
10: Annak azért érdekes lenne. Tehát
1: annak idején minket is bevittek, csak egy ilyen hétvégi kirándulás, vagy látogatás volt. Tehát
10: na, de látok,
1: hanem csak így és biztos, csoporttal volt, mentünk be a planetáriumba.
10: Na, ott látok pedig a Sanyék egy kukot nem láttak, nem és mégis egyben. Volt. Na,
9: hát igen.
10: No.
1: De, hát viszont... igen, akinek valamennyi látásmaradványa volt, azért az látott benne.
9: Igen, viszont megyünk tovább egy újabb érdekességgel, 40 éve Józan. Családjával ünnepelte élet egyik legfontosabb évfordulóját. Ez egy nagyon szép történet, nézzük a részleteket. Vannak évfordulók, amelyek nem egyetlen napról, hanem több évtizednyi kitartásról szólnak. Katie Sagal, amerikai színésznő családja és barátai körében ünnepelte, hogy már immár 40 éve Józan. A 72 éves színésznő 1986 óta nem fogyaszt alkoholt vagy drogokat, írja a People. Sagal elmondása szerint már 15 évesen elkezdett alkoholt és drogokat használni, és fiatal felnőttként sokáig ezek használatával próbálta elnyomni nehéz érzéseit. Korábban arról is beszélt, hogy fiatalon elvesztette a szüleit, és 20-as éveiben rákkal is meg kellett küzdenie. 1986-ban végül abbahagyta a szerhasználatot, józanságát pedig azóta is megőrizte. A 40. évfordulót férjével, 3 gyermekével és barátaival egy kerti összejövetelen ünnepelte. Fia Jackson White szerint édesanyja példája később neki segített abban, hogy saját alkohol problémájával szembenézzen és józan életet kezdjen. Mi segíthet leginkább abban, hogy valaki egy nagy életmódváltást ne csak elkezdjen, hanem évtizedeken keresztül fenn is tudja tartani? Azt gondolom, hogy elhatározás. Elsősorban elhatározás és akaraterő. Ez a kettő alap hozzávaló alkotó eleme annak, hogy meg tudja tenni. Én ezt gondolom erről.
10: Az elhatározás az a legfontosabb. A második a család melletted álljon. Hát nagyon fontos a családi támogatás, mert egy rossz példa nem elég. Egy mások által elővetített sors sem elég. Tehát az a baj, hogy az alkoholizmus és a drogfüggőséget, nem tudom, hogy tehát az mondjuk a legrosszabb esetben. De igazából az alkoholfüggőség az nagyon-nagyon nehéz. Hát azt letenni nagyon-nagyon nagy akarattal és csak orvosi segítséggel lett. Tehát nem olyan, mint a cigaretta, hogy elhatározod, és azt mondod, hogy hónaptól nem gyújtasz rá, vagy veszel két tapaszt, vagy bogyót. Tehát az alkoholizmusféget nem
9: is
10: lehet
9: egy Karina, csak orvosi segítséggel az is egy függőség, letenni. És arra is nagy droga valaki
10: de az
9: lesz.
10: Könnyebb.
9: Nehogy azt gondolt, aki olyan erős dohányos, például az én édesapám is 40-valahány éven keresztül dohányzott, és már most több mint 20 éve, 21 éve nem gyújtott rá.
10: De az alkoholizmus, meg a drogfogyasztás, annak olyan lelki okai vannak, amiért csinálod, olyan sok rossz dolognak kell történni veled, olyan gyenge... hát nem tudom, nem idegrendszerűnek, de gyengének kell lenned, hogy ezekhez nyúlj. Tehát az
1: igen,
10: teljesen
1: az, hogy valaki
10: más,
1: csak dohányzik, az...
10: Igen. A dohányzó, mert...
1: Brahiból elkezdted, rászoktál, vagy abba tudod hagyni, vagy nem, hát persze ebben az a fura, hogy tényleg ezt is valaki megél egy átlag életkort, és iszonyatosan üttöl és dohányzik, és mégis ugyanannyit él, aki mondjuk akár dohányzás miatt is tönkre megy a tüdeje, és nem tudom, meghal 60 évesen, vagy nem tudom.
10: Tehát nem köti össze a kettőt, tehát a dohányzás nem biztos, hogy tüdőrákot okoz, egészet, hogy többet futkorászol a rakparton, mert nagyon egészségesen élsz, az autók bűzétől a gyárok és más kibocsájtott CO, C2, K2, akármitől sokkal hamarabb kapsz tüdőrákot, mint attól, hogy dohányzol, vagy genetikailag hajlamos vagy. A drogok és az alkohol az sokkal nagyobb függőséget okoz, mert azt a lelki állapotod miatt teszek, tehát lelki stresszben vagy, nincs munkahelyed, elvesztetted az állásod, el vagy keseredre, feladod az életet, és az egy mindennapi, arról sokkal nehezebb leállni. Tehát nem elég egy barátnő, vagy nem elég, az egy nagyon-nagyon-nagyon stabil elhatározás kell, és egy nagyon-nagyon jó kis orvos csapat. Másképp arról nem szoksz-e.
9: Hát mindenkinek sok erőt kívánunk, aki le akar szokni bármilyen függőségről, és ha tettek, hallgassátok továbbra is a Lépés Rádiót, most egy picit zenélünk, aztán jövünk vissza.
8: Ez még mindig a Lépés délután.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk tovább egy újabb érdekességgel, így lassan mai műsorunk vége felé haladva, méghozzá élő TikTok adásban keresnek gazdit menhelyi kutyáknak. Na, ez Karina híre, szereti a kutyákat, azért ő is, én is, de nekem már van. Na, figyeljetek! A TikTokon már láttunk táncot, recepteket és élő közvetítéseket is, most pedig akár a következő négylábú családtagunkat is ott ismerhetjük meg. A Dodo and a Wax és Wall állatmentő szolgálat szervezett TikTok élő közvetítésben mutat be kutyákat. A nézők valós időben kérdezhetnek az állatokról, és figyeltik meg személyiségüket, írja Dodo. A különleges örökbefogadó eseményt éppen a Nemzetközi Kutyák Napjára időzítették. Az élő közvetítésben a Los Angeles-i menhely több kutyáját is bemutatják játék, jutalomfalatok és emberi interakció közben. A szervezők szerint így a leendő gazdik nem csak néhány fényképet és leírást láthatnak, hanem valamivel természetesebb helyzetben figyeltik meg az állatokat. A bemutatandó kutyák között van Camter, egy 2 éves Bernáthegyi, valamint Kozmó és Miracle, 2 idős kutya, akinek gazdája idősek otthonába költözött. Szerepel Jemis, akit vemhes kóbor kutyaként mentettek meg, 8 kölyke pedig már mind gazdára talált. Kérdezlek titeket, hogy szerintetek a közösségi média jó eszköz lehet az állat örökbefogadásban, vagy fennáll annak veszélye, hogy valaki egy aranyos videó hatására túl gyorsan hoz komoly döntést?
2: Én hallottam a háttérben, hogy Dömének is nagyon tetszik, mert úgy belemordult, hogy igen. Szerintem a YouTube-os és különböző ilyen interaktív menhelyi posztok biztos, hogy sokat segítenek, mivel Magyarországon is van olyan állatmentő és állatsegítő egyesület, akik kis pici videóval népszerűsítik az épp örökbefogadni kívánt kutyát, és nyíltapokat is csinálnak. Szerintem jó ötlet. Attól nem lesz elhamarkodottabb, hogy egy videót látsz rajta, vagy csak egy fényképet nézel meg. Tehát nagyon erős szűrőn kell átmenni ahhoz Magyarországon, hogy valaki kutyát örökbefogadhasson. Így is nagyon sok helyen olvasom, hogy van probléma, mert nagyon hamar visszahozzák, nem gondolják meg, tehát szerintem nem rossz ez, egy jó dolog.
3: Igen, szerintem támogatandó, jó dolog ez így. Mert gyorsan hozzá lehet jutni ugye infókhoz, hogy Jan és Mikén, és hát igen.
2: Vannak kutyasétáltatós napok is, ahol például ki lehet vinni őket sétáltatni, ahol a menhely életébe bele lehet látni, lehet segíteni a kutyákon, nem kell, aki nem tud örökbefogadni kutyát, mert nincs rá lehetősége, de nagyon szereti őket, felnőtt, csak kifejezetten 18 éves elmúlt felnőtt, sétáltathat kutyákat, kisgyerekek is mehetnek, de azt tudom, hogy nem nagyon szabad kisgyerek kezébe adni, mert nem tud vele bánni, de egy szülővel, felnőttel még egy jó hétvégi program is lehet pont az, hogy egy kutya sétáltatás. Ebből a menhelynek is jót teszel, magadnak is, a gyereknek is.
3: És a kutyának is.
2: És akkor főleg a kutyának, így van. Tehát ez fontos dolog, mert minden kutyát nem lehet örökbefogadni. Tehát én is imádom őket, szeretem őket. De hát nem, ennyit nem lehet. Tehát beleszeretnék az összesbe. Ennyi helyen nincs. De ezért fontos az, hogy a felelős kutyatartásra azért fel legyen hívva a figyelem, hogy csak az fogadjon örökbe kutyát, csak az, aki tisztességgel, becsülettel élete végéig tudja nevelni, oltatni tudja, csippet rakasson bele, figyeljen rá, a kutya és a gazda igényeit véve olyan kutyát fogadjon örökbe, ahol van gyerek, a gyerekbarát kutya, aki vadász, az mondjuk egy vadászkutyát, tehát hogy nem csak itt sércsap, hogy jaj, de pici aranyos kutyus, megtetszik a gyereknek, mert szülinapja van, aztán két hét múlva kirakják, mert mondjuk a kiskutya szétrágta a fél lakást. Tehát felelősségteljes örökbefogadás.
1: Ez így van, azt tudom, ezt a véleményt. Viszont van még egy érdekességünk, méghozzá eltér most már a kutyáktól. Képzeljétek el, 17 pólót vett magára úgy, hogy közben folyamatosan fejelt egy focilabdát.
3: Azt újabb rekord.
2: Azt hogy? Ez egy érdekes.
1: Nézzük a részleteket. Egy pólót felvenni könnyű. 17-et már kevésbé. 17-et úgy felvenni, hogy közben egy focilabda egyetlen pillanatra sem eshet le a fejedről, ebből már világrekord lesz. Az 56 éves koszovói Avi Magusi 17 pólót vett fel egymás után, miközben folyamatosan fejjel tartotta a játékban a focilabdát. Ez egy saját korábbi 14 pólós Guinness rekordját döntötte meg, írja a Yupi. A Agusi civilben középiskolai matematika tanár, de különleges labdás Guinness rekordok egész sorával rendelkezik. A mostani rekordnál úgy kell egymás után felvennie a pólókat, hogy közben a labda a végén a fején pattogjon és ne essen le. A 17-es számot tudatosan választotta Koszovó függetlenségének napja február 17-e, és ezzel akar tisztelegni hazája előtt. Korábban már 28 pólót is levett úgy, hogy közben folyamatosan fejelt, egy másik rekordjában pedig 164 alkalommal vett fel és le labda kontroll közben. Nem semmi. Egy társával 34 perc, 1 másodpercen keresztül is képes volt folyamatosan egymásnak fejelni a labdát. Na, ez aztán kérem szépen teljesítmény. Szerintetek egy ilyen világrekordnál inkább a fizikai ügyesség vagy a hosszú gyakorlásból kialakuló koncentráció nehezebb? Hú, szerintem mind a kettő.
3: Hát valahol mind a kettő, igen.
2: Matek tanárként mondjuk ez elég nagy kihívás, hogy nem a számokkal játszik, hanem egy labdával.
3: Hát igen, de pont ez a
2: kitartás lényege, így van.
3: Kitartás lényege, meg az, hogy egy kicsit...
2: Meg lehet, hogy jobban tudsz koncentrálni.
3: Komfortzónán kívül is egy kicsit itt próbál valami mást. Hát mondjuk, aki jó matematikus, azt mondják, hogy az így mindenre.
2: Hó, hát elvileg, annak jó a logika, a matematika azt mondják, hogy mindenhez kell, és az a logikai képességedet fejleszti. Hát igen, tehát nekem görbült, úgyhogy logika is görbül.
3: Sikerült annyira.
2: De labdafejelésből sem vagy fő, úgyhogy én már hagyjuk.
3: Ja, ahogy ezt szokták mondani, labda ügyes valaki.
2: Hát ugye, hát messzire nyilván el tudom dobni, mert a kutyus, aki volt zsömlelány, az szeretett labdázni, tehát az egy kislabdadobásban jó vagyok, de azon kívül nem. A lányom örökölte, tehát ő például focizik nagyon régóta, és ő a nagypapájától örökölte, aki focista volt. Nem, az én nagypapámtól, akkor az az ő dédpapá, minden, igen, az én nagypapámtól. Igen. Jó, hát annyi nagypapám. De ő volt focista, és ő nagyon-nagyon azt a labdaérzékenységét eszméletlen, tehát ő kapus.
1: Most képzeld el, hogyha nem lányod, hanem fiúd lenne.
2: Ajaj, sokkal kerülne az a gyerek.
3: Fiúd lenne, hanem fiúd.
2: Jégkorongozott is, tehát ott is a labda, jó, mondjuk ott a jégkorongozás is, a jég szeretete is megvan, imád is korizni, gyorsan is korizik, de a labda szeretete nagy van. Fiam lenne, hát a válogatott focista lenne. Az
1: valószínű, de inkább fiad, nem fiúd, mert a kettő nem ugyanaz. A csányi rána jutott, én meg később kapcsoltam.
3: De, hogy...
2: Fiam, fiút, hát ha lenne egy fiúm, az is lehetne válogatott focista, de az nem.
1: Hát nem tudtál összeszedni egy focista fickót, így jártam.
2: Hát lehet, hogy jobban is jártam.
3: Ezen az alap telefon a lányod, akkor lehetne akár gyors korcsolyázó is.
2: Lehet az is, csak az nagyon jól tud korizni.
3: Az úgysem nagyon van itt, tehát a magyar rock színeiben is ugye a kínaiak korcsolyáztak szinte eddig is
1: volt. Hát jó, mondjuk azért világszintű focistából se gyártjuk sorra a világbajnokokat, úgyhogy ott is lehetne mit fejlődni.
2: Kihagyták a géneket, szóval valahogy azok a gének kihaltak, igen.
1: Hát Puskás öcsi bácsiék nem jól szaporodtak, vagy nem tudom tovább.
2: Hát igen, nem csináltak sok fiút, pedig jobb lett
1: vagy volna. Nem tudjuk, vagy ők nem lettek kocisták.
3: Mi lett belőlük?
1: Na, viszont ennyi fért a mai lépés délutánba, remélem ti jól szórakoztatok, mi mindenképp. És kívánunk további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást. Holnap már csütörtök, úgyhogy délelőtt jövünk 10-től lépés délelőttel, majd aztán pedig lépés magyar top 20 lesz este 6-tól, úgyhogy tessék szavazni a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, és szavazataitokkal szerkeszthettek a top 20-at, befolyásolhatjátok a listát, és előrébb vagy hátrébb kerülhet kedvencetek a top listán, úgyhogy tessék majd szavazni. Holnap viszont előtte még délelőtt jövünk. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak az átfogó fellépés első hónapjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatások az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megbújó szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a Készenléti Rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak az átfogó fellépés első hónapjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megújuló szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a készenléti rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. New truck.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak az átfogó fellépés első hónapjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megújuló szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vízhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a készenléti rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak az átfogó fellépés első hónapjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megbújó szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a készenléti rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, nősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, légy

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

lépéssel közelebb hozzád. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Lépés Rádió.
1: Mafia.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: A következő két órában a Lépés Top 20-at hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
2: Csak magyar kedvencekkel.
3: Ismét eltelt egy hét, és ismét meghoztam nektek a Lépés Magyar Top 20 legfrissebb heti slágerlistáját, mely a ti szavazataitok és a rádiós játszáslisták alapján áll össze hétről hétre. Mielőtt belecsapnánk a lecsóba, előtte gyorsan mondom, hogy a műsort követően szavazhatok kedvencetekre a következő hét csütörtök, azaz jövő hét csütörtök délutánig, és befolyásolhatjátok így a lista jövő heti alakulását. Na, de ne rohanjunk ennyire előre, nézzük, hogy hogyan alakult a slágerlista, és még azt is hagy áruljam el nektek, hogy lesznek régi toplistás slágerek a mai műsorban. Újdonságajánlókat most nem hoztam nektek, de akkor csapjunk bele a lecsóba. Ezen a héten a 18., 19. és 20. helyen a következő lista alakult ki. Múlt héten 16., ezen a héten 18. lett a Naked formáció Tombola nyár című felvételükkel. A 19. helyre csúszott vissza 17-ről Diaz és Menta közöse az Idegen, míg a 20. lett a múlt héten 18. helyen záró Children of Distance és Szőcs Reni közöse a Szembecsukva. Ezzel indítjuk a Top 20-at. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez. A mikrofonnál Robi tartját.

0: jelenleg Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: A Happy Gang Sokáig Voltam Távol című felvétele és 90-es évek egyik nagy slágerét követően jöjjenek a legjobbak a 15., 16. és 17. helyezett ezen a héten. Listánkon a 15. lett a múlt héten 10. Kovaszki meg a Vega és Szebényi Dani közöse a Csónak, 5 helyet rontottak a múlt héthez képest. 16. helyre csúszott vissza a 13-ról Unique és a Kilincs egy szép világba című újdonságuk, mely 2 hete került a listára, múlt héten 13-dik, ezen a héten csak a 16-dik helyen zártak, míg a 17. helyről jön a múlt héten 14. Geszti Péter és a Ne feküdj le soha haraggal című felvétele. Ez a dal is rontott 3 helyet a 14-ről a 17-re, illetve lesz még egy régi toplistás láger a múltból ebben a blogban is. Tartsatok velünk, jó szórakozást és érezzük jól magunkat ezen a gyönyörű, szép csütörtöki estén, így augusztus 20-án. Azért ne felejtsük el, hogy ma van az államalapításunk ünnepe, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást, és hát miközben mondjuk szórakoztok, közben hallgassátok a Lépés Rádiót és benne a Lépés Magyar Top 20-at. Jöjjenek tehát a legjobbak már, és itt van a 17. helyről Geszti és a Ne feküdj le soha haraggal. Amúgy haraggal soha nem szabad lefeküdni, ezt én is tapasztalom.

0: Jelenleg a Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Már is megyünk tovább a legjobbakkal, érkezik hozzátok a 12., 13. és 14. helyezett. 6 helyet rontva ezen a héten a 6.-ról a 12. helyre csúszott vissza Dash és Youngfly közöse a Kis Kecá. Őket követi listánkon a 13. helyről Nagy Bogi és Dash közöse a Jól Leszek Újra, mely a 7. volt a múlt héten. Még a múlt héten 11. helyen záró Dr. Béres és Verép Tomi és a Jimmy feldolgozás az Ugye Nem Bántad Meg a 14. helyre csúszott vissza. Ezzel megyünk már is tovább.

0: Jelenleg a Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: TNT egyetlen szó című felvétele után elérkeztünk az első óra első helyzetjéhez, azaz a 11-hez. Listánkon ezen a héten a 11. lett és kicsúszott a legjobb 10-ből, de javított egy helyet, hisz múlt héten 12-el zárt Gájer Bálint és a Szabadon élek. Ezzel zárjuk az első órát, valamint még egy régi toplistás lágerrel, de az legyen meglepetés. A következő órában is tartsatok velem, hallgassatok minket, a Lépés Magyar Top 20-at. Jó szórakozást hozzá, a hamarosan jövök a 8., 9. és 10. helyezettel. A mikrofonnál Robit hallhatjátok.
0: A 11.

0: Jelenleg a Lépéstopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Folytatjuk is a listát a legjobbakkal, a legjobb tízzel érkeztem, azon belül is a 8., 9. és 10. helyezettel megyünk tovább. Ezen a héten a 8. volt, és a múlt héten is, illetve maradt is ezen a héten is Gudics Máté és az Égetem. Na hát, miután Égetjük, utána a 9. helyről érkezik a múlt héten 15. helyen debütáló Fall of the Flow és T. Dani közöse a Rendben lesz. Ezzel a felvétellel 6 helyet javítva lettek a 9-ek a fiúk. Míg a 10. helyre csúszott vissza, még a múlt héten a legjobb 4-ben egészen pontosan nem a legjobb 4-ben, hanem az 5. helyen szereplő TNT formáció is az Ugye itt alszol. Ha már az előző órában hallgattunk a régi toplistás lágert a TNT-től, akkor már is itt van napjainkból az Ugye itt alszol. Ezzel indítjuk a Lépés Magyar Top 20 második óráját. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 60 perchez!

0: Jelenleg Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Antal Timi Így kell lesz című felvétele után a 2010-es évekből szólt ez a dal. Már is megyünk tovább az 5., 6. és 7. helyezettel listánkon. Ezen a héten listánkon az 5. lett a múlt héten a legjobb 4-ben, egészen pontosan a 4. helyen szereplő és egy helyet rontó Paulina és a Vége van kicsi című felvétele. 6. helyre csúszott vissza az elsőről, hetekig vezették a listát a Honey Beast és Dánielfi közösebb Bárcsak lennék című dalukkal, míg a 7. helyről érkezik hozzátok a múlt héten 19. helyen debütáló New Empire és Szikora Róbert közöse a Van Még Hely, ez jön már is itt a Lépés Magyar Top 20-ban. Ne felejtjétek a műsort követően szavazható kedvencetekre a lépésradio.hu/magyartop20 címen, és a jövő csütörtök délutánig várjuk a szavazataitokat, majd 8 után tessék szavazni, most pedig akkor New Empire és Szikora Robi közösé a főszerep.

0: jelenleg Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Ha már az államalapítás és az új kenyért ünnepeljük a mai napon, akkor jó volt meghallgatni itt az elmúlt percekben Demjéntől a Honfoglalás című felvételt. Most pedig érkezik a legjobb négy itt a Lépés Magyar Top 20-ban, elérkeztünk a legjobbakhoz. Most már nem árulom el, hogy melyik dal hanyadik lesz a listán, csak az, hogy melyik az a négy dal, amely bekerül a legjobb négy közé, és eldöntik, hogy ki lesz az első, második, harmadik, illetve kicsúszik le a dobogóról. Hát ezen a héten a legjobb négyben bekerült a múlt héten 20. helyen debütáló Rácz Gergő és Burai közöse, a Lassan. Aztán a legjobb négyben ott van Bíró Csongor, Hogy tudlak így című felvételével, amely múlt héten is a legjobb négyben szerepelt, de ott van Börösz Roli, Színes nyár című dal, amely a 9. helyről jutott a legjobb négybe, és Rúzsa Magdi és a Rúzs is a legjobb négyben szerepel, de hogy hanyadik helyen zár, az hamarosan kiderül. Az már tudja, hogy Honey Beast és Dani Elfi ezen a héten nem lesz újra első, mivel hogy a 6. helyről hallhattuk az elmúlt percekben, illetve még hozok régi toplistás lágert a múltból. Tartsatok velem, és csapjunk bele a lecsóba, jöjjenek a legjobbak itt a Lépés Rádióban.
0: A 4.

0: Hírek, Lépésdobuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És elérkeztünk az első helyzethez. Ezen a héten a number one Rúzsa Magdolna és a Rúzs című dal lett, de nézzük meg, hogy hogyan alakult a legjobb négy. Úgyhogy másodikból lett első, tehát Rúzsa Magdi, Rúzs című dal a múlt héten második volt. Ezen a héten ő nyerte a Lépés Magyar Top 20-at. Második helyre csúszott előre a múlt héten harmadik Bíró Csongor, és az Hogy tudlak így, ez egy helyet javított. A kilencedikből lett harmadik, mert Böröc Roli és a Színes Nyár hat helyet javítva a bronzérmet érő harmadik helyre jött előre, míg a 20. helyről 16 helyet javítva egyenesen a negyedik helyre érkezett meg Ránc Gergely és Burai közöse a Lassan. Ezeket a felvételeket hallottuk az elmúlt percekben, most pedig akkor érkezzen Rúzsa Magdi és a Rúzs. Ezzel a dallal köszönöm meg az elmúlt szűk 120 perc megtisztelő figyelmét, és kívánok további kellemes rádióhallgatást, jó szórakozást és kellemes augusztus 20-a estét minden kedves hallgatónak. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, Robit és a Lépés Magyar Top 20-at hallottátok. Velem hétfőn a Lépés délutánban Karina és Sanyi oldalán találkozhattok. Addig se kapcsoljatok máshová, hisz jobb nevű műsorokkal érkezünk kollégáinkkal a hosszú hétvége folyamán is, úgyhogy érdemes a Lépésre kapcsolni. Sziasztok!
0: És most érkezik a slágerlista legjobb helyezettje. Az első.

0: Kristopuszat hallottad a legközkedveltebb magyar felvételekkel. Tarts velünk egy hét múlva, ugyanekkor ugyanitt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofonok mögött Madarasi Mónika, Lakó Sándor és Holló Róbert.
2: Egy igazán klassz nap a mai. Egy igazán klassz nap, azért mert nekem küldtek néhány nagyon kis, jó kis viccet. Olyan viccet, amilyeneket én szeretek. Itt azért mondtam bocsánat, hogy én annyira hangsúlyozottan, mert némelyek szerint én az angol vicceket szeretem, csak a rádióhallgató kedvéért mondom, hogy a Robi mindenféle fancsali képet vág itt mellettem. Robi, nem tetszenek a vicceim? Mondd meg nyugodtan.
3: Köszönöm a hallgatókat én is. Nem az, hogy nem tetszenek, te, hogy nem. Csak én nekem egyből eszembe jutott, azt mondtad, hogy az angol jellegű vicceket szereted, azt mondják, hát akkor a Csengetett Milord az a te filmed.
2: Igen, abszolút, tényleg nagyon szeretem. Eredeti angolba szoktam általában nézni, és jó poénok vannak benne.
3: Én egészen nem értek, hogy a magyar verzióban miért kell a közönségnek akkor is nevetni, amikor nincs vicc.
2: Azért, mert az angolban ott van a vicc. Tehát ez a gond. Tehát, hogy egészen más a szinkronizált
3: verzió. Értem, de miért nem tudják akkor úgy megcsinálni, hogy ott legyen?
2: Igen, teljesen igazad van. Tehát az angol humornak egy része az szójátékokon alapszik. Mondok egy példát. Miért megy be az angol úriember a nappaliba? Hogy éljen. Ugye? Ez nagy marhaságnak tűnik.
4: De azért, mert living room.
2: Pontosan. Ugye? Na, itt van az észlény. Igen, mert living room, ugye az a nappali, és akkor ugye az élni, az a leave.
4: Ezeket én is köszöntök mindenkit. Sziasztok.
2: Oké, ez egyébként ez a nagy okos Tóni, aki rájött erre a viccre, ez a lakósanyi volt. És csak azért mondom, hogy tudjátok beazonosítani ezt az IQ bajnokot.
3: Okos Tóni.
2: Oké. Na, szia, akkor mondhatom a vicceimet. Ki az abszolút optimista? Az, aki az utolsó pénzért pénztárcát vásárol.
3: Jó, igen.
2: Valami nevetésre vártam volna, hölgyeim és uraim, nem pedig jó, nem erre a verzióra.
3: Én mosolyogtam.
2: Igen. Csak nem volt hangos a mosoly. Két barátnő találkozik, és beülnek egy presszóba beszélgetni. Mondd, drágám, igaz, hogy férjhez mentél? Igaz, férjhez mentem. És milyen a férjecské? Mint az ördög, feleli a másik. És ördög? És szarva is van már? Még nincs, de ha így folytatja, biztos vagyok benne, hogy lesz. Na, ezt akkor most magyarázzátok meg nekem.
3: Ez jó.
2: Igen, értettétek, biztos?
3: Persze. Jó néznénk, nem?
4: Köszönöm. Vigyázz, angol humor.
2: Igen, hát ezek ilyen angol humorok. És van benne egy kicsit hát durvább is, de nem tudom, mit szóltok hozzá.
3: Mondja.
2: Mérlegelés. A vöröskeresztes orvos méri az etióp gyerekeket, és az eredményeket diktálja az asszisztens nőjének. 45 kilogram, írja fel, kérem. Felírtam, doktor úr. Igen, 45 kilogram. Ez szép. Kérem a következő 10-es csoportot.
3: Ja.
2: Hát, ez durva volt. De tény és való, hogy a világnak különböző részein, különböző módon van megadva az, hogy az emberek mit tartanak akár túlsúlynak, mit tartanak elfogadott súlynak, és még Magyarországon azt mondják, hogy az embereknek 60-65%-a túlsúlyos, addig más területeken az emberek hát örülnének némi túlsúlynak. Isten csodálatos kegyelme az, ami a magyar embereket jólétben tartja, és most ne kapjál, kedves rádióhallgató, a fejedhez, hogy hogy mondhatsz ilyet, én alig tudok kijönni a rokkantsági járulékomból, vagy bármilyen egyéb más fizetési járulékomból. Higgyétek el, hogyha összehasonlítjuk a magyar életszínvonalat és a magyar átlagembernek a vagyoni helyzetét, és ezt nem én találtam ki, higgyétek el, hanem nemzetközi szervezetek, nos, az emberiség 90%-ánál jobban élünk. Hoppá!
3: Viszont van az a 10%, akik tőlünk jobban élnek.
2: Ez tény, de nem erre kellene nézni, hanem a 90%-ra. És azt mondani, hogy csodálatos Istennek a kegyelme, vagy énekelhetjük is, Amazing Grace.

0: Az Amazing Grace az egy csodálatos melódia, csodálatos szerzőktől. Ez egyébként az egyik olyan gospel, amit talán a legtöbbször dolgoztak fel, különböző verzióban hallhatjuk, különböző gospel formációktól, különböző énekesektől. Talán nem véletlen, hogy nagyon sok a gospel területén működni kívánó, akár együttes, akár egyéni fellépő ezen próbálgatja az oroszlán körmeit. Azért, mert nagyon híres, nagyon jó, és nagyon jó a mondani valója is. Ugye magyarul úgy fordíthatnánk valahogy, hogy vakoltam, és most látok, hogy Istennek a csodálatos kegyelme az, ami megváltoztatta az életemet. És van egy kedves barátom, András, aki nemrég küldött nekem egy jó kis szöveget, hogyha nem gond, akkor beolvasnám. Amikor nagy bajban vagyok, Isten segít. Mindig azt tapasztaltam, hogy amikor segítség kellett, és kértem, megkaptam. Figyeljétek, tehát ő azt mondja, hogy amikor nagy bajban van, akkor Isten segít, és hogy azt tapasztalta, hogy amikor segítség kellett, és kérte, akkor megkapta. Ugye persze ezt tudjátok, rádióhallgatók, sokan azt mondják, hogy na ez a véletlen. Erre András azt mondja, hogy nos, én csak azt tudom, hogy amikor rendszeresen imádkozom, jönnek ezek a pozitív véletlenek, ha pedig jó ideig nem, akkor elmaradnak. S helyettük sok rossz véletlen jön. Ezért én a jövőben is imádkozni fogok. András, jól csinálod, imádkozz is. Én is azt csinálom rendszeresen. De tudjátok, és András is biztosan tudja, hogy Isten nem egy automata. Tehát bedobom a pénzt, kijön a csoki, bedobom a pénzt, kijön a kóla.
1: Hát ez tény, viszont Isten azt mondja, hogy megbocsátja bűneidet, ha te megbánod. Az nem azt jelenti, mivel hogy Isten azt is mondja, hogy a bűnösökért van, és a bűnös embereket szeretné jobb irányra terelni. Tehát, hogyha te meg is bánod a bűnödet, és elköveted idővel újra, ugyanakkor úgy követed el, hogy nem feltétlen tudatosan, és te rájössz arra, hogy megint hibáztál, akkor Isten meg fog bocsátani, ha te tényleg megbánod a bűnödet.
0: Ez fontos,
1: tény,
0: bizony.
1: Tény, azt tegyük hozzá, hogy Isten se olyan, mint egy automata, hogy na most akkor minden egyes nap folyamatosan bűnbánatot tartasz, és minden egyes nap persze megbocsátja bűneidet, de hozzáteszem, hogy nem felejti el. Tehát, hogy nem fog téged, hogyha te igazán megtérsz, akkor te nem azt jelenti, hogy nem fogsz bűnt elkövetni. Mert Jézus is a bűnösökért ment a keresztre, és a bűnénket vitt el. Hozzáteszem, vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy mi emberek miért vagyunk bűnösek? Ha ember a világba leszülettünk, akkor szokták mondani, hogy megszületik egy ártatlan csecsemő. Az ártatlan csecsemőből lesz az ember. Tény, az ember követel törvényszegéseket adott esetben, bizonyos törvényeknek, amit emberek alkot, a törvényekről beszélek, amiket megszeg. De, hozzáteszem, Isten ellen, ha nem megy, és nem árt, akkor miért bűnös? Vannak olyan elvek,
0: ezek már nagyon komoly teológiai dolgok, és igen, erre mindjárt vissza is térünk, de tudjátok mit? Van egy melódia igazából az Adonai formációtól, a Praise the Lord, hogy dicsérd az Urat. Úgy gondolom, hogy ez most nagyon ideillik. Játsszuk már le ezt, és aztán visszajövünk.

0: Nagyszerű volt hallani, ahogy Robi arról beszél, hogy időről időre megtérhetünk Istenhez, és hogy bevallhatjuk Isten előtt a mi bűneinket. Kedves rádió hallgatók!
1: Egy fél mondat még ezzel kapcsolatban csak, hogy ez valóban így van, és minden ember, aki Istenben hisz, és Istenben hisz, most ugye elkezdtem volna itt egy igen mély teológiai eszmélet futtatást.
0: De mi nem vagyunk teológusok.
1: De nem hallgatom.
2: Majd a minden tudás egyetemen.
0: Igen, majd a minden tudás egyetemen.
1: Nem akarok ebbe belemenni.
0: Tehát
1: nem ez volt a célom. Nem akarok ebbe belemenni, meg nincs is értelme, meg idő sincsen arra, hogy erről mélyebben belemenjünk szerintem, meg nem is az a célom. Arra akartam csak felhívni a figyelmet, hogy igenis emberek vagyunk, bűnös emberek vagyunk. És valahol az, hogy most ki mit gondol, és ki mit hisz, hogy most ki a bűnös, meg ki nem bűnös, ez legyen mindenkinek a saját.
0: Igen, itt a Ráhely Klubban ugye mi hiszünk abban, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes tökéletes szent háromság, és hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették és harmadnapon feltámadott. Hogyha bemész, kedves rádióhallgató, a katolikus templomba, a református, a baptista templomba, vagy bármely más keresztény közösségbe, ugyanezt fogod hallani.
1: Ez így
0: tehát
1: van.
0: Itt a Ráhely Alapítvány keretein belül ebben maradjunk meg.
1: Közben, a műsor folyamán közben kaptunk egy kérdést Annától, aki annyit kérdezett, hogy ez teljes mértékben így van, akkor ha Krisztus elvitte a bűneinket, akkor miért vagyunk bűnös emberek?
0: Azért, mert abban van egy olyan, hogy ha elfogadod a megváltást. Tehát én hoztam neked egy csokit, de neked el kell fogadni tőlem. És nagyon sok ember ezt nem fogadja el, illetve olyan pökhendi és nagyképű, hogy azt mondja, hogy ő nem követel bűnt, már pedig a Biblia arról beszél, hogy minden ember bűnt követett el, meg bűnt követel.
1: Na, hát szerintem annak kérdését is megválaszolt.
0: Igen, ez így nagyszerű. Tehát visszatérve arra, amiről beszéltünk, tehát minden ember, amit Robi elkezdett, ezt még próbálnám helyre rakni egy kicsit, tehát a Biblia arról beszél, hogy az eredendő bűn az egy valóság. Tehát ahogy egy csecsemő megörökli akár a szüleinek, ne adj Isten, ugye a génanyagját, és akár ne adj Isten egy betegséget megörököl, és beszélhetünk arról, hogy ez a gyermek miért került ilyen állapotba, én ebben nem szeretnék belemenni, hanem minden egyes csecsemőnek teljes tökéletes boldogságot és teljes tökéletes egészséget kívánok. De attól függetlenül a dolog igaz. Mi mindannyian bűnösök vagyunk, akik megszülettünk, és mindannyian kért meghalt Jézus Krisztus. De ez egy olyan dolog, hogy ezt át kell venni tőle, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, ez pedig az úgynevezett megtérésnek a folyamata. A megtérés az maga arra utal, hogy megtagadom a bűneimet, elfordulok valamitől, és odafordulok valamihez. Tehát lezárom, eddig eddig alkoholizáltam, vagy eddig ütöttem, vertem odahaza az asszonyt. És utána, Uram, te látod, én tudom, hogy ez bűn, ezt tudom, hogy rossz, Isten felé is bűn. Minden bűn, amit az emberek felé elkövetünk, az Isten ellen is bűn, mert Isten ennek nem örül, hogy ütött, vered az asszonyt, pedig elvileg nem Isten ütötted, hanem az asszony. És akkor utána pedig megpróbálok minden erőmmel megváltozni. És Isten erre mondja azt, hogy oké, akkor én megbocsátok, és megpróbálok neked segíteni, ha te is akarod. Azért mondom, hogy megpróbál Isten segíteni, mert sokan nem hagyják, hogy Isten segítsen neki.